kumsallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.